0: SRF 3.
1: 3.
0: 3. SRF 3.
2: Ja!
3: Écoute!
2: Hey, yo!
3: Hey, yo! De Winkisek! C'est Blink! Lex! Stress!